0: vy, co jste s námi každý den, kysáci, už víte, že se blíží vyhodnocení ranní kachny.
1: Pokud jste slyšeli dneska ráno nějakou nepravdu, měli byste volat na telefonní číslo
2: 210-323-323, jakmile bude
3: du-a-di-di-dum. To bylo blbý.
0: To by nepoznali, ne.
3: There she was, just walking down the street, singing
2: du-a-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di